múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Mafia.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hey, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound?

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: szomorú.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette. Ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kujja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operett Színház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönségtalálkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szálloda a biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott. Ma általában felhőtlen vagy derült napos száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kulja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operettszínház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönségtalálkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szálloda a biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Ó, mama, úgy kérlek téged, járj velem egy rock and roll. Ó,

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: szívesen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kinevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkár között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkár nő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá, Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Valóban beszéltem Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak tartom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt. Ezért javasoltam, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnökasszony, mondta Balogh Zoltán. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton, a harmadik kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Janas Rúcki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: igen, itt a nyári jópofák, rügyeznek a csajok, büdösödik a bakancsunk, és ti el a tiét Magyarország!
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: A hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Hazaengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a Miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. És visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett, 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
1: www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

döntéssel közelebb hozzád.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hi, it's Roland.
2: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki, örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi.
2: Lépésnál jó. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kujja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operettszínház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönség találkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szállodában a biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kujja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operettszínház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönségtalálkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szálloda a biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
10: Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. What it do, baby boy?

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelte el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT-kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshelyeken ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer embert szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. Ma általában felhőtlen vagy derült napos száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indulj!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Hazaengedték a kórházból a MOL robbanás két sérültjét. Mégsem lépünk ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A MOL tiszaújvárosi üzemét érintő robbanásban megsérültek közül két személyt hazaengedtek a miskolci kórházból. Hárman még megfigyelés alatt állnak, az ő állapotuk stabil, közölte az egészségügyi miniszter Facebook oldalán. Hegedűs Zsolt bejegyzése szerint a tiszaújvárosi üzem négy súlyos sérültjét szállították a Debreceni Egyetemi Klinikai Központ égési centrumába. Egy sérült lélegeztetésre szorul, és mind a négyen másodfokú kiterjedt égési sérülést szenvedtek. Ellátásuk folyamatos, tette hozzá. Mint írta, folyamatosan kapcsolatban áll a kórházakkal, a sérültek állapotáról pedig azonnali tájékoztatást kért. A Tisza kormány visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Erről jelent meg határozat pénteken a Magyar Közlönyben. A szöveg szerint a kormány megerősíti Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi jogrend erősítésére. A multilaterális intézmények működőképességének fenntartása és a nemzetközi büntetőigazságszolgáltatás támogatása mellett. És visszavonja a Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésre irányuló döntést. Az Orbán kormány tavaly tavasszal jelentette be, hogy kezdeményezi Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt a döntést pedig a parlament fideszes többsége nem sokkal később meg is szavazta. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk, magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. A bíboros, aki február 2-án mutatott be utoljára nyilvános szentmisét, súlyos betegségéből lábadozva, több mint 3 hónap után ezzel a rövid üzenettel lépett először kamera és nyilvánosság elé. Spanyolországban egyik kedvenc helyén halt meg Scherrer Péter, aki feleségével Viktóriával utazott el, hogy erőre kapjon a május 2. felére és június 1. felére leszervezett előadásai előtt, írta a Blick. A Jászai Mari díjas színész 2026. május 19-én 64 éves korában halt meg. Scherrer Péter 1961. november 16-án született Ajkán, 1980-ban érettségizett Szombathelyen, 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett, 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Állandó filmes partnere Mucsi Zoltán volt, akivel többek között Jancsó Miklós Kései egyúttal nagyszerű filmjeiben alkották a főszerepeket. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indulj!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad.

0: Kellemesen szép délutánt kívánunk minden Lépés délután és Lépés délután podcast hallgatónak, a mikrofonnál Karina,
1: Sanyi és Robi.
0: Sziasztok!
1: Üdvözlünk mindenkit a háromnapos hosszú hétvége után. Remélem mindenki kipihente magát, újult erővel zúgunk.
0: És ez mai műsor a pünköst hétfő után, pünköst kedden.
1: Nem. Milyen pünkös? Nincs ennyi pünkös, nincs. Nem elég neked a vasárnapi pünkös, meg a hétfő, meg a keddet is akarod?
0: Nem, nem, csak azért mondtam így, hogy pünkösd után kedden.
2: Ez már a kis kedd, vagy nagy kedd, vagy milyen?
0: Ja, vagy a kis pünkösd, mi?
1: Kis pünkös kedd, az olyan, mint a kis péntek, vagy milyen pénteknek?
2: Szokták mondani, hogy holnap után kis kedden.
1: Békanyúzó pénteken.
0: Igen. De miért pont pénteken, miért pont akkor nyúzták azokat a szerencsétlen
1: béket? Hát, hogy hétvégére meg tudják sütni.
2: Hogy vasárnapra meg ki lehet rántani. Hát.
1: Így van, hát na.
0: Na, jó.
2: Különösen virágéknál. De.
0: Igen.
1: Ott ég a világ, és ott sütik már a rántott békát. Na.
0: Zimbe, zoom, zimbe, zoom, rece, fifce, rece, fice, bum, bum, bum. Na, rece, jó van. Igen, igen.
1: Jó, még egy kis gyerek, mert sikerekem például a Pál Kata Péter jutott az eszembe tegnap délelőtt, és az, egész nap
0: igen.
1: Azt dúdoltam.
2: Atya világ.
1: Ugye?
2: Egy egyedül énekeltet kánomba, persze.
1: Kánomba magamba, igen, az nagyon jó volt. De tényleg, beragad, de hogy honnan fogal, teregettem közben, és énekeltem a Pál Kata Pétert.
0: Értem, jó. Viszont most nem énekelni fogunk, hanem beszélgetni, de mielőtt beszélgetnénk előtte, gyorsan elérhetőségeink, illetve névnapköszöntő is, www.lépésradio.hu. Itt van nekünk egy olyanunk, hogy kívánságdoboz, aki szeretne, kérhet tőlünk zenét, bátranit az élő műsor folyamban, illetve hallgatói messenger csoportunkat is ajánljuk figyelmetekbe, ezt nem csak a műsor folyamban, hanem a YouTube podcastunkban is, vagyis podcast csatornánkon is, YouTube csatornánkon egészen fontosan. Na, jobb belebonyolódok. A lényeg, hogy értitek. Úgyhogy hallgatói messenger csoportunkhoz tessék csatlakozni, de Facebook oldalunkról is megtehetitek. facebook.com/lépésrádió. De ott vagyunk a többi közösségi platformon is. Lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok fel csatornánkra, elsősorban YouTube csatornánkra, de a többi közösségi platformon is várjuk a csatlakozásotokat. YouTube-on pedig hype-oljátok és lájkoljátok és osszátok az anyagot, valamint, mint mondtam, iratkozzatok föl. Ezen kívül írhattok nekünk a nap 24 órában e-mailt is.
2: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
0: És számos mobilapáltal is tudjátok a Lépés Rádiót élőben hallgatni, például a My Online Rádió által. Na, köszöntsük a névnaposokat szerintem így első alkalommal. Pillanat, csak közben a számítógépen keresem. A Fülöpöket köszönthetjük, és az Evelineket május 26-án. A Fülöp görög eredetű névjelentése lókedvelő, az Evelin pedig egyesek szerint az Éva, francia, Eveline és angol Evelin továbbképzése. Mások szerint keltaskót eredetű, jelentés ez esetben kellemes, kedves, tetszetős, jókedvű. Hát minden Evelin és Fülöp nevű hallgatóktól kívánunk nagyon sok boldog névnapot. Akik ezen a napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen névfordulót ünnepel május 26-án, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Ismertek Evelin, Fülöp? Bármilyen nevű ismerősök.
1: Nekem valami Fülöp atya beugrik valami filmből, szerintem a Legyetek jók, ha tudtokból, de
2: az a Néri nem. Fülöpről szól, igen.
1: Igen, ez. Tehát ez ami a Fülöp.
2: Meg ugye Fülöp herceg.
1: Ja, Fülöp herceg, igen, tehát hogy így, ha már a neves Fülöpökről legyen szó, de így köznapi ilyen
2: próznévben
1: Fülöp nem,
2: így,
1: nincs meg. Evelin. Szerintem a hallgatóink Evelin. Között a Messenger csoportban, ha jól tudom, van Evelin.
2: Igen.
1: De őt külön is üdvözöljük. De így nincs Evelin. Enikő ismerősöm van, de Evelin nincsen.
0: De az Enikók nem most ünnepel.
2: Fülöpöt se Evelin. Egyébként volt a Forró Evelin nevű, mondhatjuk kollégánk, de hát ő mondjuk újságíró. meg tudósító is volt még Szlovákiából, vagy annó még Csehszlovákiából.
1: Igen, szép hely is volt az, de sokat jártunk mi oda.
2: Na. Nem volt még van, mert nem.
0: Ennyit.
2: Nem tűnt el a térképről.
0: Ennyit a nosztalgiázásról. Csapjunk bele mai témánkba. Beszélgetünk a gyerekkel a testünkről és a saját testéről. Na. A mai műsorunk egy nagyon érzékeny, mégis rendkívül fontos témát jár körbe. Hogyan beszélünk a gyerekeinkről, gyerekeinkkel a érzékeny, mégis rendkívül fontos témát jár körbe.

0: helyzet, egy gyors témaváltás, vagy egy úgymond erről nem beszélünk, és mély nyomot hagyhat egy gyerekben. A PUSZ szerint a természetes, őszinte kommunikáció nem elvesz a gyerekkorból, hanem éppen biztonságot ad. Segít abban, hogy a gyerek merjen kérdezni, merjen segítséget kérni, és ne szégyenként élje meg a saját testét. A történet ugyanakkor a szülők saját múltjáról is szól, hisz sokszor bennünk is gyógyul valami, amikor a saját gyerekünknek már másképp válaszolunk, mint ahogy velünk beszéltek annak idején. Karina, neked az anyukád mit mondott, amikor gyerekként megkérdezted, hogy a lányok miért menstruálnak, vagy hogy amikor neked ez megtörtént, és a te testedet, vagy akár még kisebb korodban kezdted felfedezni?
1: Nekem sajnos ilyen szempontból anyukám a felvilágosítás 1%-át sem adta meg, és igazából amikor az első, mert nekem nagyon korán jött meg, talán 12,5 éves lehettem, de még szerintem nem voltam 13, és igazából nem igazán tudtam én azt, hogy az ott az úgy mi, és tudom, hogy volt nálunk az egyik osztálytársam anyukája, és akkor hát én így félve mutattam anyukámnak, hogy hát itt valami van, aminek úgy nem kéne ott lennie. És nagyon-nagyon örültek, és hogy elújságolta, hogy jaj, de jó, a Karina már nagy lány lesz. Hát én nem szégyeltem magam, de olyan ciki volt, hogy hát miért kellett ezt elmondani a szomszédnéninek ezt. De semmi, tehát nulla felvilágosítás, semmi. Tehát én utána is magamtól jöttem rá, vagy a barátnőim, vagy én anyámmal nem beszéltem ilyeneket.
0: Ez nagyon szomorú, na erről szól pont ez a mai műsor, erről fogunk beszélgetni az elkövetkezendő szűk 120 percben, tartsatok velünk, jó szórakozást kívánunk a mai műsorunkhoz.

0: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és már is folytatjuk a mai műsorunkat, a mai témánkat, amit már felvezettem, méghozzá azzal, hogy a tabuk a családban. Karina erről már mondott pár szót, de akkor nézzünk egy pár gondolatot, engedjetek még meg ezzel kapcsolatban nekem. Sok családban még ma is nehéz természetesen beszélni a testiségről vagy a szexualitásról. Nem feltétlen rossz szándékból, hanem inkább azért, mert a korábbi generációk is csendben, zavarban vagy tiltások között nőttek fel. De vajon mit visz tovább ebből egy mai szülő? Kérdezlek titeket, szerintetek vajon miért ilyen nehéz sok felnőttnek természetesen beszélni a testtel kapcsolatos témáktól? Egyáltalán nehéz? Talán a mai világban egy fokkal könnyebb, nem?
1: Beszélni lehet, hogy most sem könnyű ezekről, mivel ha az a példa megy tovább, amit én kaptam a szüleimtől, a szegény gyerek sokra nem ment volna, úgyhogy a példát nem biztos, hogy szabad követni, mert mondom, hogy hát én nem nagyon kaptam felvilágosítást sem a szexualitásról, sem a fogamzásgátlásról, semmiről sem. Régen talán annyival könnyebb volt, hogy például a nőgyógyászhoz nem úgy mentek el a gyerekek, ha bármi gondjuk volt, mert 16 éves kortól el lehetett menni, nem kellett szülői kíséret, és hogyha bármi gondunk volt, vagy fogamzásgátlót akartunk feliratni, akkor így be tudtunk menni, és felírták. Tehát én is az első fogamzásgátlómat a szomszéd barátnőmtől kaptam, mert ő is azt szedte, ő ügyesebb volt 2-3 évvel, és akkor elmentem a nőgyógyászhoz, megvizsgált, amit kellett, és mondtam, hogy ezt a gyógyszert írja föl nekem, mert akkor már 16 éves voltam, de nem kaptam semmilyen tájékoztatást. Na most én másképp csináltam.
0: Szomorú. Tehát,
1: hát figyelj, anyukám sem kapott szerintem.
0: Ezek de pont ezért is,
1: de szomorú. De semmi, tehát nulla útmutató. Tehát úgy barátnőktől, jó régen nem volt internet, nem volt. Mondjuk újság volt, de ott is a bugyuta kérdéseket raktak föl, volt régen a
2: Bravo
1: című, meg Magyar Ifjúsági műsor, és volt ott egy rovat, hogy ott doktor úrtól kérdezhettek, vagy szóval mindenféle kérdéseket
2: szerintek,
1: olyan kis igen. Aranyos kis bugyuta kérdéseket.
2: Pali bácsi volt.
1: Igen, de volt egy könyv, ami ebben foglalkozott, és olyan aranyos kérdéseket tettek fel, de hát ott most azért az ember úgy, még név nélkül sem. De mindegy, azért megkaptam a felvilágosítást, mert a fiúk is cukik voltak, tehát ők is felvilágosítottak.
0: Sanyi, téged mennyire világosított fel édesapád, ugye a testeddel kapcsolatban, meg a szexuális kérdésekkel kapcsolatban?
2: Hát nem tudom, én is azért sokat inkább ilyen ismeretterjesztőkből, meg a még ugye ment a Delta, meg ilyenek, és akkor ott beszéltek már ilyenről, ugye, hogy spermiumok jönnek.
0: Téged sem világosítottak fel szüleid?
2: Tehát, hogy olyan nagyon így beszéltünk róla néha valamennyit, de nem volt nagy.
0: Akkor én vagyok az a szerencsés ember, engem bizonyos szempontból, igen, édesapám felvilágosított, meg a bátyám is. Ugye sokkal idősebb volt tőlem, sajnos már csak múlt időben tudunk róla beszélni, de felvilágosítottak azért arról, hogy hát a férfiaknak a nemi szerve nem csak pisilésre szolgál, és hogy hát egyrészt arra, hogy egyrészt magamnak hogy tudok jót tenni, másrészt, hogy nem azt konkrétan használod, azért azt nem.
1: De hát kaptam
0: egy elméleti segítséget, hogy mire való.
1: Na. Reggel, ha áll a sátortábor, akkor mit tegyél vele, hogy bontsd le, vagy támasz alá, vagy duccold alá, érted?
0: Pontosan.
2: Ez zászló felvonás, vagy
0: mondjuk,
2: nem, ugye?
0: Arról nekem se beszéltek, amikor először arra keltem fel, hogy minden tiszta, pizsamám meg minden, és hát csak mosolyogtak egyet szüleim, aztán akkor nem kaptam, hogy ez miért történt, vagy mi történt, azt hittem, hogy bepisíltem elsőre. Mondom, 11-2 éves koromban lehettem 11 éves, hát mondom, szégyen, bepisilek.
2: Az hát nem is pisi volt. Hát nekem hogy az állaga az nem egészen olyan.
0: Nem, csak hogy úgy nedves volt az egész pizsamám, aztán.
2: És akkor így.
0: Akkor de egyébként utána viszont kaptam felvilágosítást, hogy hogy mi, hogy merre hány méter, viszonylag fiatal koromban, nem tudom, lehettem ilyen 12-13 éves, tehát
2: igen, mert mire elkezdtem,
0: van úgy, hogy magadnak jól esik, tehát a kisgyerek is, ha megfigyelitek, magának akaratlanul ez az ösztönként oda nyúl, már csecsemő is, és az jól esik biztos neki, mert mosolyog, tehát, hogy alapvetően már
1: igen, ez
0: megfigyelték.
1: Gyermekkori
2: igen,
0: reflex vagy ösztön, igen, és ha azt nézzük, a testünk felfedezése már akkor elindul, csak az nem tudatos. És amikor gyerek a gyerek, és kíváncsi, nem tudom, tehát, hogy
1: ezért szoktak akkor elhangzani azok a mondatocskák az óvodában, hogy nézd nekem, mi van a nadrágomban, kisfiú, kislánynak.
0: Ja, mint az óvizsarúban, ugye. Mint az óvizsarúban, ugye. Fiúknak, nem a fiúknak, kukiuk van, a lányoknak meg ponciuk. Ja, igen.
1: Ez így nagyon aranyos, nagyon aranyos.
0: Ez így kezdődik az a film szó szerint.
1: Igen, de nagyon cuki. Hát látod, már a filmekben is felvilágosítanak.
0: Hát igen, de hát akkor még, még na. Az még más, de igen.
1: Kíváncsiak a gyerekek már óvodában.
0: Persze. Tehát alapvetően, de amúgy ez tényleg szomorú, hogy nem szülők, például te Karina vagy Sanyi, így a szüleitek erről nem beszélt. Mondom, nekem édesapám meg bátyám azért, amikor már olyan 13-14 éves voltam, tehát amikor már tudtam azt, hogy hát jó az, vagy jó dologra
1: ha
0: is használható.
1: Ha van és működik.
0: Igen, nem csak pisilésre szólja.
2: Előtte is szűrtem.
0: Hogy a Delta megénekelt.
1: Hát régen idős néniktől, nagymamáktól hallottam még, a dédi, talán meg nagymama korúak, hogy mindig azt mondják, hogy az a csúnyáját.
0: De az miért csúnya? Az nem csúnya. Ez hülyeség.
1: Igen, csak hogy régen ez ott, nem, tehát régen nagyon tabu volt ez a
0: dolog. Ó, nagyon tabu volt, azt igen. A szénabogjában Mari néni úgy is csinálta Józsi bácsival.
1: De hát nem beszéltek róla, szívem? Tabu volt beszélni.
0: Jó, csak hát akkor titokba ment, na. De ment az ide, hát, akkor is.
2: Igen, igen.
1: Hát, ha vérmesebb volt a menyecske, vagy a úr, hát volt egy kis történetem erről, hogy ez a nem beszélünk róla, volt egy ismerősöm, és a nagymama nevelte föl meg az apukája, és az apuka semmit nem tudott róla, ez egy kisfiú volt, és hát szépen kifejezve orvosi problémái lett, mert hát fitma szűkölete lett, mert hát nem megfelelően gondozták azt a részt, ahogy kellett volna kiskorában, és hát mondták, hogy hát jó lenne, ha megmutatnák a gyereknek, hogy kell, és hát a nagymama, hát az a csúnyája, hát az nem nyúlunk, az nem, és hát anyukának kellett beavatkozni, itt távolról, meg közelről, hogy megmutassa a gyereknek, hogy hát azt mozgatni kell, mert az ott akkor
0: igen, marad, egyébként amúgy felvágják, hogy így ilyen.
1: Igen, mint igen, fel is vágták, mert hát már késő volt azt a dolgot úgy.
0: Az nagyon fájdalmas lett.
1: Hát, igen, biztosan ez nem volt a mód, de
2: már van, hogy így is, hogyha még fürdés közben ugye mossák, működik rendesen, de akkor is előfordul fitmat fűkület.
1: Hát jó, de ez kiskorba kell, tehát ezt ilyen bébikortól kell ezt azért kezelni.
0: Meg folyamatosan, hogyha minden este mosod úgy, hogy felhúzod, akkor nincs az a probléma.
2: Igen, hát, igen, tehát.
1: Jó, csak ezt a nagymama tudod csúnyáját szólt.
0: De amúgy az csak úgy saját tapasztalatból mondom, hogy akkor is azért lehetnek kellemetlenségek, tehát ha
1: előfordulhat.
0: Tehát az nem kizárandó tényező, de alapvetően nem. Tehát alapvetően, hogyha az rendesen gyerekkorban mozgatják meg felhúzzák.
1: Igen, akkor azért az működik.
0: Az rendeződik. Marad. Viszont szerintetek egy gyerek számára jobb, ha a szülő próbál minden kérdésre válaszolni? Vagy néha az is belefér, hogy azt mondja, amit például akár a te szüleid is mondhatják, hogy ezt még én sem tudom jól megfogalmazni.
1: Szerintem jobb, ha a gyereket a szülő világosítja föl, mert utána tud nézni könyvekből, utána tud nézni nagyon neves írók
0: Igen, meg most már az internet által is
1: hát én az kérdezni. Jó, az internet
0: azért
1: nem volt internet, de szerintem jobb faszülő világosít föl, mert ez a sok badarság, amit néha a neten bármelyik fórumon hallgathatsz, nézhetsz, olvashatsz, hát néha fura dolgokat írnak. Úgyhogy jobb azért, ha a szülő világosít föl, és a gyereknek sokkal jobb, ha a szülőhöz megy.
2: Igen, bár a mai generációk... Ja, hát, de ugye a mai generációk, meg van, aki azt mondja, hogy jobban örül annak, hogyha mondjuk a tanár világosítja fel, vagy...
1: Kicsoda?
2: A szüleiben tanár.
1: Tanárok, például. Szerinted? Szerinted a biológia órán mit világosít föl?
2: Hát az alatt a igen, hogy mire oda jut a biológiában hamarabb.
0: Hát igen, a fiúknak az a bizonyos hengeres szerve, amit pénisznek hívnak, az behatol a...
1: Figyelj, a felvilágosítást én biztos, hogy előbb kezdeném az iskolába is, mivel nem csak arra kell felvilágosítást adni, már amikor biológia órán 14 évesen beszélsz róla, vagy 15 éves, az már késő. Tehát a lányoknál előbb érnek, nekik előbb kell. Előbb kell arra, hogy ha megjön a kislánynak a menstruációja, mit tud használni, ha bármi gondja van, kihez tud fordulni, ha később szexuális életet él, hogy tud védekezni, milyen betegségek vannak. Tehát ezt azért, van egy nagyon könyv, a Sex ABC-je, ez egy nagyon-nagyon régi könyv, talán 1986-os kiadású, és abban leírnak mindent. Nem ilyen elnyújtottan, hanem leírják, hogy milyen betegségek vannak, hogy kell védekezni, mit lehet szedni, mit nem lehet szedni. Egy nagyon jó kis könyv. No. Tehát már könyvet nem olvasnak, úgyhogy...
2: Én mondjuk, amiről hallottam, hogy egy osztálytársam is mesélték, de aztán én mondjuk nem olvastam ezeket, de valaki biztos ajánlotta nekik, ugye volt ez a fiúknak lányokról, lányoknak fiúkról.
1: Az se rossz, meg, igen, az is nagyon
2: meg volt valami Nem a gólya hozza című könyv is állítólag.
1: Igen, és volt például a Sehány éves kislány, az még az én gyerekkoromban van, az egyébként az 77-es kiadású, és az is végül is szépen finoman, gyönyörű szép képekkel illusztrálva a kamasz gyerekek előtt azért felvilágosít egy kicsit. Kicsit burkoltan, de felvilágosít.
0: Na, lehet-e úgy nevelni egy gyereket, Karina, hogy természetesen kezelje a testét, miközben a társadalomban még mindig sok a szégyenérzet ezek közül a témák közül? Hú, de összetett a kérdés.
1: Hát ez nagyon összetett, úgyhogy bontsuk ketté.
0: Bontsuk.
1: A gyerek, mivel 12-13, 14 éves, 15 éves korban még a kiskamasz-kamasz korát éli, ez mind-mind egy identitásválságot okoz a gyereknek. Tehát nem tudja helyre tenni, nem tudja hova tenni, megjelennek olyan dolgok, amik nem voltak. Nagyobb lesz, kisebb lesz, összemegy, szőrösödik, és az identitás megváltozik, és ezt nagyon-nagyon nehezen tudják a gyerekek kezelni, és ilyenkor ők nem tudnak ebben egyáltalán mit kezdeni. Tehát szégyenlősek lesznek, befordulnak magukban, nehezen nyílnak meg, és ez szerintem csak egy szülő tudná, vagy talán egy nagyon-nagyon jó iskolai pszichológus tudná, ha látják a gyereken, hogy szorong. Például tesi órán nem vetkőzik le, például uszodai közös programokon, mikor óvodába és iskolába és uszodába járnak, akkor is rejtőzködik, fél, nem vetkőzik le. Tehát akkor kell a gyereknek az a biztatás és önkép, önazonos kép, hogy valaki elmondja, hogy ez nem ciki, ez nem rossz, ez a természet. Ezt nem kell szégyelni. Ha nem, akkor inkább nevetkőzze, vagy ha nem, inkább nem. Tehát kényszeríteni sem szabad, mert ők akkor utat keresnek.
0: Most nekem az a kérdésem, Karina, hogy neked már van egy nagy lányod, amikor őt nevelted, őt te felvilágosítottad ezekről a kérdésekről?
1: Igen, én utána olvastam, én nagyon őszintén saját anyukám hibájából igen, és ez a felvilágosítás nagyon, nagyon cuki volt, a barátnével járkáltak lent, épp kutyát, macskát sétáltattak, már nem tudom, és találtak egy csomag óvszert. És megkérdezték, hogy mi az. És én leültem velük, és elmondtam, hogy ezt mire használják, ez mire való, megkérdeztem tőlük, hogy szeretnék megnézni, ezt kibontsam, megmutassam, elmondjam, illusztráljam, mondták, hogy nem, azért azt nem szeretnék, de igen, kíváncsiak voltak 13-14 évesek, és igen, elmondtam nekik. És felvilágosítottam mind a kettőjüket, amire kíváncsiak voltak,
0: mindent. És a testével kapcsolatban, a menstruációval kapcsolatban, meg azzal, hogy mi miért.
1: Igen, azt is elmondtam, hogy ez majd mondjuk neki is korán jött meg, mint az anyukájának, és igazából arra így elmondtam neki, hogy ez majd egyszer lesz, de hát azt ő nem tudta még akkor, hogy mi az, ami lesz, és amikor már lett, akkor mindent elmondtam, hogy ez mivel jár, ha később majd, akkor hogy kell a fiúkkal, védekezés szempontja, mindent.
0: Aha.
1: El is vittem nőgyógyászhoz, elmentem vele, magánnőgyógyászhoz kifizettem, bármit kérdezett, akármiről, mindent elmondtam neki.
0: Na, hát akkor te ezt nagyon jól megtudtad.
1: Én nagyon, igen. Utána olvastam, hogy ez a kamaszkori identitásválság Bekerdi Tamásnak a Tamás könyvében elolvastam, hogy mit tegyek, mi a helyes, mi a helytelen, és akkor ebből én levontam a következményeket, levontam mindenféle tanúságot, és elbeszélgettem vele. Amit ő szeretett volna, mindenre választ adtam a legjobb tudásom szerint. Aha.
0: Na, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Én nem mondom, hogy egy picit zenéljünk, aztán pedig innen fogjuk folytatni a mai témánkat itt a Lépés Rádióban és a Lépés Délután podcast műsorban.

Stúdió és a Páratlan Páros című felvétele szól még a háttérben, de másodpercken belül jönnek a friss információk, hírek, időjárás, meg kötelezők, és a következő órában folytatjuk a, hát mondhatni, tabut döntögető témánkat a mai Lépés délutánban, úgyhogy maradjatok a Lépés Rádióba, és hallgassatok minket továbbra is. Karina, Sanyi, meg jó magam, Robi, mi várunk titeket. Tartsatok velünk!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette. Ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kujja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operettszínház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operettfesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönség találkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szálloda biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott. Ma általában felhőtlen vagy derült napos száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. Az általában északias szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kora délután 27 és 33 fok között várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: Szép délután kívánunk a most bekapcsolódó hallgatóinknak is, illetve ez továbbra is itt a Lépés délután, illetve a Lépés délután podcast műsora, egy lépéssel közelebb hozzád. Ez meg a szlogenünk. Mai műsorunkban arról beszélgetünk, hogy amikor a gyerek megkérdezi, hogy mire való a nemi szerve, akkor hogyan mondjuk el neki, vagy nem mondjuk el neki, a test, a szexualitás, vagy például a menstruációról hogyan beszélünk. Picit tabu téma, vagy tabu döntögető téma a mai műsorunk, és a folytatásban azzal megyünk tovább, folytatjuk ezen témánkat méghozzá. Azzal folytatjuk, hogy mit tanul a gyerek a reakcióinkból. A poszt, ami Kispé Nóri írt és tett föl a közösségi médiába is, ami alapján készült a mai műsor, egyik legerősebb gondolata, hogy a gyerek nem csak a szavakat figyeli, hanem az arcunkat, a hangunkat és a reakcióinkat is. Sokszor nem az számít, mit mondunk, hanem hogyan mondjuk. Kérdezlek titeket, szerintetek a gyerekek inkább a kimondott mondatokból, vagy a szülők viselkedéséből tanulnak ezekben a helyzetekben?
1: Szerintem a kimondott szó az ilyenben elvész, mert a reakciód és a szóhoz kötött blabla szöveg az őket már nem érdekli. Tehát mondhatsz nekik bármit, ha ők nem azt tapasztalják, nem azt látják, hogy te a valóságot megfelelően adod elő a dolgaidat, akkor ők nekik azért kétségük támad a felől, hogy hát te mondtál valamit, de hát azt mégsem úgy teszel. Tehát azért inkább a látszat, ami nekik fontos. Tehát bármit le lehet írni, bármit el lehet mondani, de ha nem azt teszed, akkor őnek kétségek közt van. Tehát szülőként példát kell mutatni abban, hogy amikor ilyenekről beszélünk, például a testiségről, vagy olyanokról beszélünk, hogy a férfiak és a nők viszonya, vagy ebből a viszonyból mi lehet, akkor önazonosok legyünk, tehát mondjuk el mind a két oldalt is, hogy oké, hogy a fiúk azok szeretik a strigulákat gyűjteni, és nekik az a lényeg, hogy hány lány.
0: Ájjáj, én ismertem olyan lányt, aki szintén szerette a strigulákat gyűjteni.
1: Nem pont csak ezt a fiúkra jelenti. A fiúkkal kezdtem, mert a fiúk jobban szeretik gyűjteni a strigulákat.
0: Nem tudom, én nem szerettem, igen.
1: Hát jó, mert te. Tudod, rózsaszín. Hát jó, mert te.

0: fiúk szeretik, lehet valaki azt mondja, hogy hát igen, a lányok szeretik ám
1: a lányok is csalfák lehetnek, persze, mert ők is keresnek. Tehát azért fiatal korban, 16, 17, 18, 20 éves korig azért mindenki keres.
0: Nem biztos, hogy talál,
1: de keres. És
0: ahhoz azért még keres, nem biztos, hogy keres strigulákat húzni.
1: Ja, én is húztam strigulákat, de van, aki nem húz, valaki nem szeret, valaki szeretné megtalálni 20 évesen a félig igazit, akiből a másik feléből, élete másik felében faragja a teljesen tutit, de tehát nem mindenki szeret pólicálni. Valaki szeret monogán lenni. Ami sokkal jobb, hogy monogánabb vagy, mint hogy
0: én azt gondolom egyébként az eredeti kérdésre visszatérve, hogy egyrészt a reakciók, másrészt a mondatok, ezen összességéből tanul a gyerek. Tehát nem mind, igen, ahogy Karina mondta, és azzal egyetértek, nem mindegy az, hogy hogyan reagálunk a gyereknek a bizonyos érzékeny vagy intimebb kérdéseire. Tehát ez
1: hát határozottan kell, meg hát ha nem tudod, akkor olvas utána, mert a gyerek az határozottságot szeretne, ő egy biztonságot vár el tőled, hogy te, mint szülő, te biztosan tudod azt. És tuti biztos, hogy nem hülyeséget fogsz neki mondani, vagy elbagatelizálod, vagy erről még nem kell beszélni, te ez még gyerek vagy. Tehát nem, tehát biztosnak kell lenned abban, hogy ezt elmondod, ja, úgy, ahogy való, nem köntörfalazva, meg majd a gólya húzza a gyereket, nem. Rendesen, úgy, ahogy az le van írva nagy könyvben.
0: Na, akkor hagyjuk senki szóhoz jutni, mert itt hallom a háttérben, hogy próbál.
2: Hát, hogyha bizalommal fordult hozzá, akkor nyilván úgy kell válaszolni.
1: Igen, de alapból a gyerek fordul hozzád, nem te erőlteted rá magad, hogy nekem mindenféleképpen el kell mondjam, hogy mi lesz a pasik meg a nő között a hálószobában, mert azt a gyereknek tudni kell. Nem, azt majd a gyerek kérdez. Tehát meg kell várni, míg a gyerek kérdez, mert az a jó. Tehát szülőként nem erőltetheted rá azt, hogy én most elmondom. Tehát azt meg kell várni, míg ő megérett arra. Agyilag, pszichikailag, szellemileg, érettségileg, hogy ő tudjon úgy kérdezni. Hogyha lát mondjuk egy más identitású párt, azt is el kell neki mondani. Igen.
2: Hát muszáj, mert ha szembesül vele, akkor el kell helyezze valahol.
0: Tudja hova rakni, igen. Mit okozhat hosszú távon, ha egy gyerek azt érzi, hogy bizonyos témák kínosak vagy veszélyesek? Hát kellemetlenséget, és azt érzi, hogy nincs. Igen, né, azt mondja, hogy nem vagyok biztonságban, én ezen a téren nem tudom azt, hogy mit kezdjek az adott helyzettel. És elbizonytalanodik.
1: Félénk lesz, visszahúzódó lesz, nem tud párkapcsolatot kezdeményezni, nem tud fogadni, tehát egy bizonytalanságba fog élni, és nem kap egy utat, hogy erre menj. Tehát azért bolyongani az erdőben nem jó, mint mondjuk Piroska és a farkasba, tehát jön a farkas, és elviszi. Tehát ugyanez van az életben is, hogyha egy lány bolyong, és nincs az uta elmagyarázva, kijelölve, akkor elviheti a farkas, és rossz irányba is mehet.
0: Ez így van.
1: Befolyásolható lesz.
0: Na most vajon könnyebb vagy nehezebb ma beszélni szülőként az ilyen kérdésekről, amikor a gyerekek nagyon sok információval találkoznak a neten, illetve a közösségi médiában?
1: Hát valamilyen szinten könnyebb és valamilyen szinten nehezebb is, mert annyi sok információ zúdul a gyerekre, néha fars információk is, néha igazak is, mert már minden utána is nézhetsz, tehát már egy szülés levezetését megnézheted élőben, tehát már minden van. Tehát így egy kicsit nehezebb is, mert az nem úgy van, ahogy te mondtad, mert én azt láttam, hogy. Hát és pedig lehet, hogy azt, amit azt láttál, hogy az egy kifordított világ. Tehát nehéz.
2: Igen, és hát az meg már régen is igaz volt, hogy volt olyan, hogy mire elkezdtem magyarázni a szülő, addigra már azt mondta, hogy hagyjál már, ezt már rég tudom.
1: De mégsem az internettől, hanem a haveroktól tudtad, azok meg csak biztosabb információkat mondtak neked, mint az internet.
2: Igen.
1: Jobban jártál mindenféleképpen.
0: Ez így van. Hamandó vagyunk, hogy egy picit zenéljünk megint, aztán pedig innen fogjuk folytatni a mai témánkat.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ez még mindig a Lépés délután.

0: Lépés Rádió, és folytatjuk a Lépés délután podcastet és a Lépés délután. Méghozzá azon megyünk tovább, hogy a tudás véd vagy túl korai? A poszt szerint a természetes kommunikáció és a megfelelő tudás nem veszélyes, hanem éppen védelmet ad a gyereknek. Ugyanakkor sokan attól tartanak, hogy a bizonyos témáktól túl korán hallanak a gyerekek. Mit jelent valójában az, hogy korának megfelelően beszélünk egy gyerekkel a testiségről?
1: Hát figyelj, egy 12 éves gyerekkel még elég, ha csak a menstruációjának a megjöveteléről, ha lánygyerekkel, fiúgyereknél pedig a sátortábor mélyekérlős értelmeiről beszélget, tehát akkor még azért a különböző nemi betegségek és mindenféle identitásbeli másságokról még szerintem felesleges beszélgetni.
0: Ha még kisebb a gyerek, akkor azt mondod, hogy az a kukikád, vagy a nunikád, vagy a popód, a melled, hogy az fejlődik,
1: hát akkor
0: nő a lányoknál.
1: Igen, tehát másképp, meg még nem annyira tágan.
0: Igen, igen.
2: Mindenképpen mondjunk igazat, csak egyszerűen.
0: Igen, hogy a gyerek megértse. A pozban volt egy ilyen leírás sztori, hogy egy kislány, 5 éves kislány megkérdezte az anyát, hogy anya, neked miért véres a bugyid? És az anyuka azt mondta elsőre, azt akarta mondani, mint az ő anya, hogy ó, hát ezzel nem kell foglalkoznod, vagy nem tudom. Tehát, hogy így eltereli a dolgot a gyerekéről, aztán rájött, hogy ez nem jó, és azt mondta, hogy hát azért véres, mert ha már felnőtt leszel, neked is olyan lesz, és ez azért kell, hogy a nő nyilván nem így mondta, hogy a nőnek babája lesz, akkor az létre tudjon jönni. Vagy valami ilyesmilyen aranyosan próbálta a kislánynak elmagyarázni. Ha a kislány meg elszaladt, azt játszott tovább, mégis választ kapott rá.
1: Igen, mert végül is őket komolyan még nem érdekli, csak a tény érdekli, hogy az miért
0: igen.
1: Van. Tehát válaszolta ki 3 szóba, ő azt elraktározza ki, jó, szevasz, mehetünk tovább játszani.
0: Igen.
1: Tehát nem érdekli őket még annyira, de mégis érdekli.
0: Szóval hát igen, érdeklődnek, de elég ezt normálisan röviden, de lekommunikálni, hogy az miért van. Tehát, hogy nyilván később nem, egy 5 évesnek nem magyarázod el a biológiai menet.
1: Hát azt nem, persze, de hát egy frappáns válasz lehet adni, be vannak, van igazság tartalma, igen, tehát
0: igen.
1: Ilyeneket kell.
0: Szerintetek ma inkább túl sok infó éri a gyerekeket, vagy még mindig túl kevés a biztonságos beszélgetés szülő és gyerek között?
1: A szülő és gyerek között nagyon kevés infó éri szerintem.
2: A kevés, igen. Amúgy meg hát mindenfelől ugye túl sok, ennek a nagy része lehet, hogy hamis is, és így elkavarodik, de igen, a valósból kellene több.
0: Igen, csak igazából, de még mindig azért, amiről beszélünk itt már másfél órája, hogy az emberek félnek erről beszélni, vagy hogy ez tabu téma, azért nem hát beszélnek kevésbé.
1: Félnek erről beszélni, igen, mert igazából a születésről is nagyon sokat beszélünk, de például a köztelévő életről és a halálról nagyon-nagyon keveset, pedig ezekről is beszélni kellene, tehát a nemiségről,
0: hát az életről szerintem beszélünk eleget.
1: Mit?
0: Szerintem beszélünk eleget az életről, hát megéljük mindenki másképp.
1: Megéljük, de szülőként, mikor te kíváncsi gyerek vagy, az én generációm nem kapta még azt meg. Mi már lehet, hogy a gyerekeinknek elmondjuk, de tehát felvilágosultabb a világ, sokkal nyitottabb a világ, és meg tudják ők máshonnan is. Tehát nem biztos, hogy szülőként be kell avatkoznod, és minden csak te mondhatsz el, meg csak az a jó, amit te mondasz, meg csak úgy jó, ahogy te mondod, de nagyon sok az információ kívülről is, ők már fel tudják ezt dolgozni.
0: Mm-hmm. Sanyi, te ezt akarsz hozzátenni?
1: Nem, Sanyi elvesz
2: nem.
1: Belőle csak.
0: Ja.
2: Ne, ebből már elvenni sem.
1: Nem lehet, nem?
0: Mennyire fontos szerintetek, hogy a gyerek merjen kérdezni otthon, és ne csak az internetről vagy a kortársairól szerezzen infókat?
1: Ez is fontos, meg az is fontos, de biztos, hogy a szülőtől sokkal, hogy mondjam, mélyebben tud, vagy sokkal jobb információt kapsz, mint mondjuk a fölmész a netre. Az olyan távoli, olyan rideg, tehát ezt szülő jobban el tudja mondani, másképp tudja elmondani, érzésből, tehát érzés van mögötte.
0: Igen, csak sok szülő, amikor így rákérdez a gyerek, vagy én is emlékszem, hogy így érdeklődtem, hogy édesanyám azért, meg édesapám is azért viszonylag azért elmondták a dolgokat a maguk módján, az én nyelvemre fordítva, hogy tudták, de önmagában szerintem sok szülő így meglepődik az ilyen kérdéseken, és így zavarba jön lehet, hogy úristen, most akkor ezt úgy magyarázom meg a gyerekemnek. Tehát, hogy,
2: igen, tehát ugyanúgy, ahogy sok, sok értelmes kérdésre, ugye, hogy most te...
0: Igen.
2: Hát a bácsi miért jár bottal?
0: Igen.
2: Nem bottal, hogy akár a vaknám, hogy ez a bácsinak miért van sötét szemüveg, mondjuk az mindegy, vagy hát mondjuk napszemüveget látó is volt, teljesen, vagy bármi ilyen kérdés. Amire azt mondják, hogy szélj meg, hogy még meg is dühödnek rá, hogy nem, meg
1: ne nem. Nézz oda, az neked nem való, na ugyanez, igen, hogy igen,
2: most ugyanez nehezen a beszélnek. De amúgy meg, tényleg mondom, hallottam ilyet, tehát egy fiatal színésznével hallottam beszélgetést, azt hiszem talán ő mondta, hogy nem, ő nem a szülőtől várja, mert hogy van akinek ciki, hogy a szüleivel beszéljen erről.
0: Viszont az mindig megmosolyogtat, és ilyenkor mindig odafordulok, és mosolygok, amerről szólnak, amikor egy anyuka vagy egy nagymama, sétálok, közlekedek a kutyámmal az utcán, és mondja a nem tudom, 2-3 éves kisunukájának, vagy gyerekének, hogy látod, milyen ügyes segítő kutya? Az a kutya segít a bácsinak. És ilyenkor mindig az olyan kedves, hogy nem azt mondják, hogy hát ne nézz oda, de hogy nézz, az milyen ügyes, okos kutya, és hogy az nekem
2: igen,
0: segít.
2: Akkor már
0: és akkor már kap egy választ, egy felvilágosítást, hogy vannak ilyen segítő kutyák, és nem csak a otthoni házi kedvenc, vagy a házőrző a nagypapánál, vagy nem tudom, hanem hogy tényleg vannak ilyen segítő kutyák is, és ez szerintem nagyon jó dolog, és én mindig csak mosolygok egyet, vagy úgy próbálom ezt pozitívan kezelni. Sőt, hát valamikor megviselek, hogy nézzétek, milyen szép segítő kutya, milyen szépen dolgozik, és akkor valamit meg is köszönöm, mondom, hogy éppen úgy olyan közel vagyok, akkor azt szoktam szólni, hogy köszönjük szépen. Vagy szoktam neki mondani, hogy dömel áhalott, hát a téged dicsérnek.
1: Hát ez pont ugyanaz, hogy tehát a világnak nem szabadna szülőként sem elfordítani a fejét ettől sem, meg a gyermek talán budutának lévélhető kérdéseitől sem, mert az ő számára ezek fontosak. És
0: hát de mégis látod, megkérdezi, hogy mire való a nuni, és akkor az anyuka zavarba jön például, és inkább nem válaszol, vagy elterelő választ ad, vagy kitér a válasz elől.
1: De most Sanyinál megakasztott ez a szó, hogy nem mindegyik gyerek szereti megbeszélni a szülővel, mert hogy ciki. De ha te szülőként erre felkészülsz, akkor a gyereknek nem lesz ciki veled. Tehát ha olyan viszonyt
0: alapvetően, a gyerek között, igen,
1: akkor nem lesz felnőttként ciki. De ez nehezebb. Tehát sokkal nehezebb, hogy a gyerek nyíltan forduljon felét, hogy
0: tudjátok, szerelmes mi a baj?
1: Ebbe a fiúba, ezt is ezt szeretné, szabad-e? Szóval ez egy olyan kötelék és kapocs kell a szülő között, ami nagyon kevés szülőnek adatik meg, mert azért kamaszkorban a gyerekek nem a szülővel fogják megbeszélni, hanem a barátnővel, hogy ezt meg kell becsülni.
0: Tudjátok, mi a baj? Kérdezni. Az a baj, hogy sok szülő gyerekének, amikor még mit tudom, ilyen 5-6 éves, amikor már még, tehát már nagyobb, mint egy 3 éves egy csecsemő, tehát amikor már úgy ért, figyel a gyerek, meg kérdezget, viszont még azért nem annyira tud, akkor szívja, egyébként 6 és 10 év között szívja a gyerek agya be a legtöbb infót, nem vért, hogy például a nyelvtanulás már alsó tagozatban is elkezdik tanítani.
1: De nagyon most, helyesen.
0: Igen, azt akarom csak ebből kihozni, hogy az a baj, hogy sok szülő nem beszél a gyerekével, mondjuk amíg nem jut el olyan 12-13 éves koráig ezen kérdésekről, tehát hogy nem készíti föl, mert akkor, hogyha alapvetően otthon ezt az anyukának, apukának kellene úgymond kezelni, meg szóba hozni, egyszer-egyszer, nem hosszan, csak ilyen rövid, amikor így érdeklődik a gyerek, hogy mi micsoda, és akkor belefoglalni, vagy elmagyarázni, hogy erre is, meg arra is, azt majd a felnősz megtudott, kisfiam, jobban, de most az a lényeg, hogy legyen egyfajta bizalom a szülő és a gyerek között ilyen intim kérdésekben is, és én ezt hiányom, és ezért ciki az, amit Sanyi mond, hogy sok fiatal nem meri, vagy nem beszéli meg a szüleivel, mert ciki, mert hogy alapvetően nem úgy nevelkedett, hogy neki ez természetes legyen, hogy anyukával a kislánynak, vagy apukával a kisfiúnak, vagy teljesen mindegy, tehát a szüleivel megbeszélje az intim dolgait. Nekem például alapvetően ez soha volt, nem volt problémám, tehát én például megbeszéltem szüleimmel. Nyilván már nem a felnőtt koromban, hanem akkor, amikor erről felvilágosítottak, és
1: hát igen, mert ez fontos. Ez
0: igen,
1: a fontos,
0: és fontos ez a bizalom, úti és ha ez nincs meg, az hogy... volt ciki.
1: Hát igen, igen. Tehát kell egy viszony a szülők között, hogy ne legyen ciki, de ez egy fontos utibatyú, hogy jönnek az első szerelmek, hogy jönnek az első csalódások, hogy abból azért felnőtt korban tudjon már profitálni a gyerek.
0: Így van. Én amondó vagyok, hogy most egy picit zenélünk megint, aztán innen folytatjuk.

0: Selection. Ez még mindig a lépés délután.
1: Egy lépésre közelebb hozzád Lépés Rádió, és ez itt a Lépés délután, meg a Lépés délután podcast, és mai témánk a beszélgetés a gyerekkel a testiségről, a szexualitásról, a menstruációról. Ezen belül pedig lassan műsorunk végéhez érünk. Mit öröklünk tovább? Bejegyzés végén megjelenik egy nagyon emberi gondolat. Sok szülő valójában a saját gyerekkori sérüléseivel is találkozik ezekben a helyzetekben. Amikor máshogy reagál a saját gyerekének, mint ahogy vele beszéltek, talán önmagát is gyógyítja egy kicsit. Vajon mennyire határozza meg a saját gyerekkorunk azt, hogy hogyan neveljük a gyerekeinket?
2: Szerintem nagyon meghatározza az, hogy milyen nevelést kapunk otthon, és mondjuk felnőve mikkel szembesülünk életünkben, milyen tapasztalatokkal, és ez behatárolja azt, hogy mi hogy fogunk viselkedni a gyerekkel. Tehát ha mi nyitottak vagyunk, és hát hogy a szüleink zárkózottabbak voltak ilyen szempontból, vagy legalábbis az édesanyja, mert mondjuk hogy a nálunk is apukám sokkal nyitottabb volt ebből a szempontból, tehát ő nyíltan elmondta, hogy ez van, ez így csináld, ez lesz a következménye, és én is nyitottabb lettem a saját gyerekemmel, és szerintem ő is ezt a nyitottságot viszi tovább, attól függetlenül, hogy ez zárkózottabb típusú. Tehát ő mer kérdezni, csak ő beszélni nem szeret a dolgokról, tehát nála ez ilyen fura kettősség. Én merek is kérdezni, meg beszélni is szeretek róla. És szerintem ez fontos dolog, hogy nyitottságot és nyíltságot adjunk, mert sok mindenre akkor így nem csodálkozik rá a gyerek, és nagyon sok mindentől meg tudjuk óvni.
3: Igen, és hogyha már mondjuk legalább az egyik lő nyitottabb, már jó.
2: De... hát így is a saját történeteid alapján is tudsz példát mutatni, jót is, rosszat is. Tehát ez is fontos, hogy nem csak jó példák vannak rosszak is.
1: Ez így van. Lehet tudatosan megszakítani olyan családi mintákat, amelyek generációkon át öröklődtek, de erre a kérdés igazából az előbb adtá választ, hogy lehet.
2: Nehéz, de nem, mert elméletileg lehet, gyakorlatilag biztos, hogy nehezebb, mert most például, most nem akarom behozni a vallást, de csak érintőlegesen, hogy minden vallásnak megvan a maga vonala. Tehát azt azért nem biztos, hogy te meg tudod változtatni. Tehát úgy azért nehezebb, ha te beleszülettél valahova, és te azt a példát kell, hogy kövess, mert mondjuk a vallásod arra ad okot, és arra tanít, azt nem tudod megváltoztatni. Tehát ott abban maradsz, abban a nyomban, a lágynyomban, amit az őseid is végigvittek, vagy azon az ösvényen.
1: Igen. Ezzel egyetértek, de ugyanakkor meg, hogyha csak konkrétan most elvonatkoztatunk a vallás kérdéstől, akkor igenis van rá mód. Mert ahogy te is megszakítottad azt, hogy anyukád zárkózott volt, te már nyitott voltál, és ebből következőleg várhatóan a lányod is nyitott lesz, ha esetleg olyan helyzetbe kerül.
2: Hát én hála jó Istennek ezt követtem, mert mondom, ez a nagyon sok könyv, aki a könyvet, amit apukám is olvasott, és én is olvastam most későbbiekben is, arra biztatott, hogy nyílt merni kell vállalni a jót is, a rosszat is, a pozitívat és a negatívat is, és a gyerek majd a maga korában, maga döntésével eldönti, hogy mit akar, tehát azért segíteni szóban lehet, tettekben majd csalódjon ő, essen pofára ő, vagy szárnyaljon ő, de meg kell élnie a lentet is, meg a föntet is, abból, hogy ő tanuljon. Mert a mi hibánkból nem szeretnek tanulni, ők a saját kárukon szeretnek tanulni, mi is szerintem abból szerettünk. Hiába mondták, hogy jaj, ne menj arra, mert ott rossz az út, beleesel, megbicsöktik a lába, hát te azt nem tudod. Na, ugyanez van. A kapcsolatokkal... Igen, tehát...
1: Utolsó kérdésem jön hozzátok, szerintetek egy nagyon összetett kérdés, szerintetek mitől lesz igazán biztonságos egy családi légkör egy gyerek számára? A szabályoktól, az őszinteségtől vagy a bizalomtól? Röviden az én válaszom rá ennek az összességétől. Tehát nem lehet csak külön választani, csak szabályokra, csak bizalomra, csak őszinteségre, csak erre, vagy csak arra, vagy csak amarra. ennek, ez egy egység, egy egységnek kell lenni, és akkor lesz igazán biztonságos.
3: Hát egyébként igen, főleg az őszintesség és a bizalom, de hát ugye a szabályok is sajnos.
2: A szabályok a legfontosabb.
3: Föl kell állítani.
2: Igen, igen, ebben egyetértünk, igen, mind a hárman, hogy ez a szabályos őszintesség, ez nagyon, nagyon
1: meg. Nagyon fontos, mert felnőtt korban te is tovább viszed ezeket a szabályokat, csak nagyon egyszerű példa, ha te azt tanulod gyerekként, hogy a szennyest a szennyes ládába rak, tudta, hogy felnőttként is oda fogod dobni, és akár úgy fogod válogatni a ruhákat, mint ahogy édesanyád vagy nagyanyád is tette, mert egyszerűen azt viszed tovább. És ezek egy nagyon fontos dolgok, hogy a szabályok legyenek fektetve a gyerek számára, és nem azt mondom, hogy olyan erős szabályok, hogy mit tudom, este 6 órakor már bujon az ágyba, meg nem tudom, tehát, hogy azt sem tartom, igen, ezek, a túlszabályzott családot sem tartom, igen, jónak, mert ha túl röviden fogod azt a pórázat a gyermekednél, azt a virtuális pórázat, tehát rövid pórázon tartod, annak is megvan a hátulütője, hogyha hosszú pórázon tartod, is megvan a hátulütője, viszont kellenek azok a szabályok, azok a fontos pontok, sarkalatos
2: hát
1: pontok.
2: Meg kell tanulnia, igen, azt például, hogy 14-15-16 évesen nem alszunk ott lányként egy fiúnál, mert az mondjuk nem erkölcsös. Akárhogy a mai világban ez a szó, ez már így elveszett, de kellenek a szabályok.
1: Ráértünk. Akkor se hanyád ezt csinálta.
2: Nem, az én anyukám nem el is engedett el sehova 18 éves koromig, ott aludt, még a barátnőmnél se aludhattam.
1: A ja, és azt honnan tudta anyuka leellenőrizni, hogy tényleg a barátnőnél volt el, azért ma azt
2: nem, mondtam. Nem engedett el. Nem mehettem el? Nem mehettem. Én külön költöztem, én akkor mehettem csak. Én addig nekem túró volt a fülembe.
3: Aha. Igen, a általános mondat, hogy amíg az én kenyeremet tetted meg.
1: És soha nem volt olyan, hogy ellúgtad? Vagy azt mondták, nem, hogy sose, este 10-re legyél otthon? Este 10-re legyél otthon?
2: 8 apukám.
1: Jó, akkor 10. Este 8-ra teljesen mindegy, és mondjuk 10-re voltál otthon.
2: Nem, akkor nem mehettem el egy hétig. Dehogy úgy ott voltam, 8-kor otthon voltam, te kis angyal.
1: De 6-kor előtte volt. Valaki ágyába voltál. Van egy ilyen poém valahol.
2: Várjál, az 18 éves korom után volt, várjál, az megesett, de...
1: Nem tudom, nem, nyilván nem kislány, nem gyerek, hanem 16-17-18 éves lányok. Van-e valamilyen kép, fent a Facebookon láttam a múltkor, hogy a rendes lányok este 8-kor már otthon vannak, de 6-kor már az ágyban.
2: Hát, ez az jó, ez szexi.
1: Milyen poén van, és akkor van egy ilyen kép.
2: Ez nagyon jó karikatúra és poén lehet. Igen,
1: az a baj, hogy ezt mi nem láttuk, de ettől függetlenül biztos jó. Ugyanis aki nem tudná, ugye mi látássérültek vagyunk, ez nem jött volna eddig le, ezt mondom a podcast hallgatóknak is. Viszont ennyi fért a mai lépés délutánban. Én köszönöm szépen Sainak és Karinának, hogy ma is segítették a munkánkat, és munkámat, és jó műsort hoztunk össze, és a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet. Lájkoljátok, hájpoljátok az anyagainkat a YouTube-on, osszátok, iratkozzatok be a YouTube csatornánkra, Lépés Rádió Official néven találtok meg minket, a YouTube-on Lépés Rádió néven rákerestek, akkor ki fogja dobni, úgyhogy tessék hozzánk csatlakozni, meg a Lépés Rádiót persze 0-24-ben hallgatni, amikor csak tudjátok. Sziasztok!
2: Ciao, ciao!
3: Sziasztok!
0: Visszafizette a támogatást a Városliget ZRT, soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Kulturális és közösségépítő programokra kaptak pénzt a Nemzeti Kulturális Alaptól azok a szervezetek, amelyek az Index információi szerint részben vagy egészben visszafizették a támogatást. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől közérdekű adatigénylés után megkapott listán 49 név szerepel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal mindeközben költségvetési csalás és hűtlenkezelés bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást az NKA-s kifizetések ügyében. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúrális
4: kultúráért felelős miniszter május 18-án rendelt el a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Másnap felfüggesztette főigazgatói tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatást kezelő főigazgatóját. A legmagasabb visszafizetett összeg több mint 1 milliárd forint, amelyet a Városliget ZRT-kért a Nemzeti Fotóművészeti Múzeumhoz kapcsolódó kiállítási, szerzeményezési és restaurálási programra. Soha nem látott napok előtt áll Budapest a BL döntő miatt. Flesz Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint május utolsó hétvégén a fővárosi turizmus minden korábbinál magasabb bevételt érhet el. Már április elején arról szóltak a hírek, hogy az egekbe szöktek a szálláshelyárak Budapesten a május 30-ai labdarúgó BL döntő miatt. Az olcsóbb hostelekben két éjszaka ára két főre 250-300 ezer forint körül alakul, míg a prémium kategóriás szálláshely ugyanez akár a 3 millió forintot is elérheti. A Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem oktatói és hallgatói petícióban követelik a rektor azonnali lemondását, az alapítványi fenntartói modell megszüntetését, valamint az intézmény autonómiájának helyreállítását. A tiltakozók szerint az átgondolatlan vezetői döntések, az átláthatatlanság és a túlzott központosítás a működésképtelenség szélére sodorta az egyetemet, írja Kubit. A kezdeményezők rámutatnak, bár az alapítványi forma bevezetését eredetileg a mozgástér és a függetlenség növelésével indokolták, szerintük a gyakorlatban éppen az ellenkezője valósult meg. Az egyetemi közösség az önállóság elvesztését, a kuratóriumi befolyás erősödését és a döntéshozatali folyamatok átláthatatlanná válását tapasztalta. Mintegy 40 ezer ember szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az Egyesült Államokbeli Kalifornia déli részén, miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából, számolt be róla az MTI. A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre délkeletre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrillátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomai felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
5: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
10: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
11: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
12: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
13: A reklám után a műsor reklámban termék megjelenítés hallható.
14: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Hallgass minket bárhol és bármikor, mi mindenhol veled vagyunk!

0: Nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kinevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkár között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkár nő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá, Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Valóban beszéltem Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak tartom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt. Ezért javasoltam, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnökasszony, mondta Balogh Zoltán. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton, a harmadik kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsodabaui Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Jana Sócki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomai felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Babylon.

0: Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki, örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kinevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkár között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkár nő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Janikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Valóban beszéltem Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak tartom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt. Ezért javasoltam, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnökasszony, mondta Balogh Zoltán. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton, a harmadik kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Janas Rúcki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcs hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk. Joy. Flow Rider. Bad boys, bad boys. Alexander, girl, I know

0: That's a new single from Alexandra Burke on the radio for the first time. Called Bad Boys.
1: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Memento.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

kult. És a jelent kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kinevezték az új kormány államtitkárait, megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Írt a Facebook oldalán a miniszterelnök vasárnap annak kapcsán, hogy a köztársasági elnök 55 államtitkárt nevezett ki a javaslatára. Magyar Péter ismertette, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, és a kinevezetteknek összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. A kormányfő kiemelte, több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkár között. Különösen a Szociális és Családügyi Minisztérium emelkedik ki, ahol valamennyi kinevezett államtitkárnő, de az élő környezetért felelős minisztériumban és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban is női többség figyelhető meg, hívta fel a figyelmet. Megszólalt a volt miniszter a kegyelmi ügyben. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévai Anikó nem kérte a közbenjárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek. Megerősítette továbbá Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke 24.hu-nak tett nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet. Valóban beszéltem Sanda Tamással, mert ők nem támogatták a kegyelmet, és rákérdezett, hogy ez miért fontos nekem. Elmondtam, hogy alapvetően igazságtalannak tartom, érzem azt, ami történt ezzel az emberrel, és szerintem megérdemel még egy esélyt. Ezért javasoltam, hogy adjon neki kegyelmet a köztársasági elnökasszony, mondta Balogh Zoltán. Emlékművet avattak a roma holokauszt áldozatainak Óbudán. Nem lehet ember és ember között akkora különbség, hogy elveszítsük méltóságunkat, rátámadjunk a másikra és zárójelbe tegyük emberségünket, jelentette ki Kis László, Óbuda Békásmegyer polgármestere a roma holokauszt áldozatai előtt tisztelgő emlékmű avatásán szombaton, a harmadik kerületi Csíkszereda parkban. Nem tudjuk a számokat, nem tudjuk hány ember esett áldozatul a terrornak. Ennek roppant egyszerű az oka, annyira olcsó volt egy ember élete, hogy nem kellett elszámolni vele, mondta a polgármester. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt folyik nyomozás a MOL Tiszaújvárosi üzemének robbanása ügyében, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Janasúcki Attila tájékoztatása szerint a helyszíni szemle után elindult az eljárás. A MOL Petrolkémia Tiszaújvárosi telephelyén pénteken reggel történt robbanás, az üzemi balesetben egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és kapitány István gazdasági és energetikai miniszter helyszíni tájékoztatása szerint a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcs hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

and the beat goes on. Üdvözlöm, Eszes István vagyok, köszöntöm rockzene történetével foglalkozó műsoromban. A beat valóban folytatódik, itt él velünk több mint fél évszázada. Műsoromban a pop és a rock érdekes pillanatait mutatom be, sok-sok régen hallott dallal. Köszöntöm, tisztelt hallgató! Mai műsor a Brit Invázió Amerikába című sorozatomnak a harmadik része. Az első részben beszámoltam arról, hogy a Beatles 1964-es New York-i látogatása egy szabályos brit pop és rockzenei partraszállási akciót indított el az USA-ban. A második részben elkezdtem az angol inváziós csapatok, pop és rockbandák és legismertebb dalaik bemutatását. Ma ezt folytatjuk. Első előadónk Peter and Gordon, akik a True Love Waits című dalt énekelik.

60-as évek méltán népszerű brit előadója, a brit Peter and Gordon énekkettős, amely az 1964-es felbukkanásától egészen az új évezredig szerepelt a nyilvánosság előtt. Legtermékenyebb időszakuk a 60-as évek közepe volt. Azon kevés brit előadók közé tartoztak, akik képesek voltak tartós sikereket aratni az Egyesült Államokban is. A duót jól menedzselték Amerikában. Ügyes reklámfogással a brit Everly Brothersként adták el őket. Repertoárjuk jelentős részét Lennon-McCartney szerzemények adták. Tudni kell, hogy akkoriban Paul McCartney Peter nővérével, a színésznő Jane Asherrel kavart. A duó nagy sikerei voltak A World Without Love, Nobody I Know, Woman. A dalok egy részét a Beatles tagjai írták álnéven. Hallgassuk meg legnagyobb slágerüket, A World Without Love.

0: others keep on talking, we keep on rocking.
1: Előbb bemutatott zenekarok többnyire könnyebb fajsúlyú popzenéket vittek magukkal az USA-ba. Rajtuk kívül azonban volt néhány olyan együttes, akik a rhythm and blues hagyományára építve alakították ki zenei stílusukat, amit az amerikai közönség örömmel fogadott. A Manfred Mann együttes névadó zenésze Manfred Mann Dél-Afrikában született, és csak 1961-ben került Londonba, ahol hamarosan ismert jazz zongoristává vált. Első együttese egy jazz kvartett volt, amit 1962-ben alapított meg. Mann Hagg Blues Brothers néven. Zenéjükből később mellőzték a jazzt, és az akkori időszak legnépszerűbb irányzatához csatlakozva könnyen megjegyezhető rhythm and blues alapú dalaikkal egyre nagyobb sikereket értek el. 1964-ben az együttes nevét Manfred Mann-re változtatták. A zenekar főleg Londonban és London környéki klubokban lépett föl. Első igazán sikeres lágásszámuk az 5, 4, 3, 2, 1 volt, amit hamarosan újabb slágerek követtek, szinte megállás nélkül, egészen 1969-ig. Említsünk meg néhány dalt ezek közül: Duvar Didi, Pretty Flamingo, Ha Ha, Said the Clown és a Mighty Queen. A dalok közül hallgassunk meg most kettőt. Először a Duvar Didi című dalt játszom le, utána pedig a Pretty

A Trax együttes az Amerikában is sikerrel szereplő brit formációk egyike. Meglehetősen brutális hangzásával jelentős mértékben hatott az egy évtizeddel későbbi punk mozgalomra, és persze a késői garázs rock előadókra. A banda leghíresebb dala, a White Things, még az amerikai Billboard listát is vezette, és ez a dal szerepel a Rolling Stone magazin minden idők legjobb 500 dalának a listáján. A Trax eredetileg Truckle Dites néven gyűjtötte a rajongókat. Az 1964-es megalakulás után nem sokkal Larry Page, a rivális Kings együttes menedzsere, bevállalta ezt a csapatot is. Felfedezésük azonban még váratott magára néhány évet. 1966-ban jelent meg a White Things, ez Angliában csak második lett a listán, Amerikában viszont listát vezetett. Larry Page nem bánhatta meg, hogy szárnyai alá vette a fiúkat, hiszen ettől az évtől kezdve sorra gyártották a nagy slágereket. Voltak, akik nem tartották sokra őket, egyenesen primitívnek találták a zenéjüket. Ugyanak, akik nem tartották sokra őket, egyenesen primitív

tökéletes himnusza lett. Lejátszásra kerülő két dal, első a nagy sláger White Things, a másik pedig a Love Is All Around.

Eszes István vagyok, az ön műsorvezetője. Folytatom a rockzene gyöngyszemeit bemutató műsoromat. Ha tetszett, hallgasson engem a jövő héten is, ezen a csatornán és ebben az időben.

ismerős ez a dallam? Ez a Felkelő Nap háza. Közel 50 év távlatából a mai napig végigfut rajtam egy nehezen megmagyarázható, kellemes, bizsergő érzés ennek a csodálatos dalnak a hallatán. A Beatles után a legtartósabb sikert az Animals aratta ezzel a dallal, mely az amerikai lista élére is felkerült. Mielőtt lejátszanám a dalt, pár szót szólok keletkezése körülményeiről. A zenetörténészek körébe két népszerű elmélet van. Az első szerint a dal egy New Orleans-i kupleráiról, a Felkelő Nap házáról szól, melyet a tulajdonosa, bizonyos Madame Marianne Le Soleil Levantról, ez franciául a Felkelő Nap házát jelenti, nevezték el. Ez a kupleráj 1862 és 1874 között működött, akkor aztán a szomszédok tiltakozása miatt végleg bezárták. Egy másik változat szerint egy New Orleans-i női börtönről szól, az Orléans Parish Women's Prisonról, melynek a bejárati kapuját egy felkelő nap díszítette. A dallam az egy klasszikus angol ballada, de a köztudatba, mint egy afrikai-amerikai népdal vonult be. Először Texas Alexander vette lemezre, még valamikor a 20-as években. Utána sokan mások, például Lead Belly, Woody Guthrie, és később Nina Simone is. A Simone-féle változatot hallották az Animals fiúk. Ezek a változatok arról szóltak, hogy ez a bordélyház hogy tette tönkre az ott dolgozó nők életét. Az Animals változtatott a szövegen, és hogy a rádiókban játszható legyen a dal, az ő verziójuk hőse már nem egy prostituált, hanem egy szerencsejátékos. Hallgassuk meg a House of the Rising Sun.

Vannak az ember életébe szép percek. Ez is egy ilyen. Ne szalassza el, hallgassa máskor is műsoromat. Az Animals együttes története 1960-ban kezdődött, amikor az organista Ellen Price saját néven működő kombót alapított. A négy Newcastle Rhythm and Blues zenészhez 62-ben csatlakozott Eric Burdon. Ekkor vették fel az Animals nevet. A név az együttes vad viselkedését tükrözte. Burdon személyében az angol ötös magának mondhatta a 60-as évek, és talán az egész rock történet legjobb blues hangú fehér énekesét. A beat korszak virágzása idején voltak ők is a csúcson. Dalaikban a szerelemről, a szórakozásról, az ifjúság dolgairól és gondjairól énekeltek. A Beatles és a Rolling Stones mellett ők voltak stílusuk legnépszerűbb előadói. Szívhez szóló dalaikkal rengeteg lányt hódítottak meg, a 10-20 éves fiúk pedig a követendő példaképeiket találták meg bennük. Az 1964-es év többszörösen is fontos volt az együttes számára. Székhelyüket áttették a fővárosba, Londonba, ebben az évben készült el a legismertebb számuk, a Felkelő nap háza, és ekkor jelent meg a Kolumbiánál az első nagy lemezük. A siker és egyben az üzlet is megindult, mely nagyban köszönhető volt a csapat menedzserének, Mickey Mossnak. 1964 és 66 között az együttes népszerű volt Amerikában, mint Angliában. Sikeres dalaik ebből a korszakból I Am Crying, valamint a Don't Let Me Be Misunderstood. Hallgassuk meg ez utóbbi dalt.

úgynevezett Mersey Beat-et játszó angol Foremast csapat az évek során több névváltozása ment keresztül. Brian O'Hara énekes és gitáros, és legjobb haverja Joy Bauer még 57-ben alapította a Two Jays, magyarul a két pacák nevű együttest, ezt 59-ben kibővítették Four Jays-re. 1961-ben a híres Cavern Clubban játszottak, itt hallotta őket a Beatles menedzsere Brian Epstein. Szerződést kötött velük, és a csapatot átnevezte a most használt névre a Foremast-ra. Epstein jóvoltából több korai Beatles szerzeményhez is hozzájutottak. John Lennon egyik első kompozíciója volt a Hello Little Girl, mely 1963. augusztusában az angol lista 9. helyére jutott. Másik sikerük pedig a Little Love című dal volt, amely 64-ben a lista 6. helyére került. Most meghallgatjuk ezt a két dalt.

The Bachelors, ez egy ír, egy dublini zenekar, az együttes első formációja 1957-ben alakult. 1960-ban vették föl az aglegények, azaz a The Bachelors nevet. 60-as években több nemzetközi sikert aratott daluk volt, ezek közül hallgattunk meg kettőt, az első dal címe I Believe, a másodiké pedig I Wouldn't Trade You for the World.

A brit inváziós csapat természetesen nem csak fiúkból és nem csak együttesekből állt. A sikeres szereplők között volt egy kedvenc énekesnőm, Cilla Black is. Az eredeti neve White volt, pontosabban Priscilla Maria Veronica White. Ő 60-as évek elején nagyon jó kapcsolatban volt a Beatles fiúkkal, és a most rövidesen lejátszásra kerülő dala, a You Are My World, 1964-ben egyes számú siker lett. 1964 és 1971 között 11 dala került föl a 10-es slágerlistákra. A 70-es évek után visszavonult az énekléstől, népszerű és ismert tévéműsorvezető lett. 2015-ben halt meg egy buta véletlen baleset következtében spanyolországi villájába nyaralt, napozott, napozás után hirtelen fölkelt, megszédült, elesett, beütötte fejét és meghalt. You Are My World, énekel Cilla Black.

Heavy Beat egy korai képviselője a The Kinks együttes 1963-ban kezdte bontogatni szárnyait Ravens néven. Mint a Davis testvérek és Kaifi triója, majd 64-be felvették a Kinks nevet. A zenekar első két sikere a You Really Got Me és az All Day and All the Night alapján a heavy metal elődei közé sorolhatók. A Beat korszak egyik legnépszerűbb zenekara, amely ha nem is jutott föl a Beatles vagy a Rolling Stones magasságába, de évről évre jó pár számmal képviseltette magát az élvonalban. Ray Davis szerzői képességeit gyakran hasonlították a Lennon-McCartney szerzőpároshoz. 1969-ben Keefe kilépett az együttesből, helyét John Dalton vette át, amit azonnal követett az angol listákra felkerült Lola. Ez a lenyűgöző mese a transvesztitákról, és ez hozta meg a Kinks számára az áttörést az Egyesült Államokban is, ahol a dal bekerült a top 10-be. A Kinks idejének nagy részét továbbra is a nagy létszámú közönség előtt tartott amerikai fellépések kötötték le. A brit új hullám befogadta őket, és számos punkbanda vallotta, hogy a Kinks komoly hatást gyakorolt rájuk. 1990-ben iktatták be őket a rock'n'roll nagyjai csarnokába, negyedik angol együttesként. Két dalt játszott le tőlük, először a You Really Got Me, utána pedig a Lola lemezt.

mai műsorom utolsó előadója a Halis együttes. A Deltas és a Dolphins zenéiből alakult manchesteri zenekar sokakhoz hasonlóan az amerikai rhythm and blues előadók pásolásával kezdte pályáját. Egyéni stílusukat a lágy harmóniákra és nagyszerű háttérvokára épülő blues és rock keverékét már korán kialakították. 1963 és 70 között több mint 20 dallal szerepeltek az angol top 10-be, és 1965-től az amerikai listán is. Clark jellegzetes énekhangja, a nagyszerű vokál és a remekül megválasztott repertoár a beat korszak egyik sztár zenekarává avatta a Halist. A Bus Stop című daluk jelentette az amerikai áttörést, amikor a brit invázió keretében Halis is partra szállt az USA-ban. A viszonylagos késői amerikai siker elsősorban szigorú zenei felfogásuknak tudható be, nem voltak hajlandók a közönség ízlésnek megfelelő rágógumi zenét játszani, mint az például a Herman's Hermits tette. A Halis tagjai számára a mércét a Beatles és a Rolling Stones jelentette. Nagy sikerű dalaik voltak a Stop, Stop, Stop, On a Carousel, Carrie Ann, He Ain't Heavy, He's My Brother, ezek a dalok az óceán mindkét oldalán kiugró sikernek számítottak. Mára búcsúzunk a következő két dallal, a Bus Stop és a He Ain't Heavy, He's My Brother.

Hölgyek, urak, ennyi volt mára. Találkozunk egy hét múlva ugyanitt. Addig bírják ki valahogy. Üdvözlő neked a műsor szerkesztője, Eszes István.

hölgyeim és uraim! Köszöntöm az amerikai slágerlistámat. Eszes István vagyok, az önök zenei szerkesztője. Az amerikai zenei szaklap, a Billboard 1940. júliusa óta publikál slágerlistákat. Ezek segítségével mutatom be egy-egy kiválasztott év legnépszerűbb dalait. Jó szórakozást a műsorhoz!

Hölgyeim és uraim, mai műsorunkban az 1969-es év egyes számú sikereit mutatom be a Billboard korabeli listája alapján. Ebben az évben 16 dal került föl a slágerlisták csúcsára. Háttérben az év első sikerdala szól Marvin Gaye I Heard It Through the Grapevine című dala. A dal egy elárulás és szívfájdalom történetét meséli el Gaye érzelmes énekével és erőteljes produkcióval. Ez a dal később bekerült a Grammy hírességek csarnokába.

Tommy James and the Shondells Crimson and Clover lemeze 2 héten át vezette a listát 69. februárjában. Kísérleti hangzása elütött a banda korábbi rágogumi pop stílusától, megerősítette helyüket a rock történelemben. Az Everyday People dal, melyet Sly and the Family Stone énekelt lemezre, az egység és az egyenlőség üzenetet hordozza, tükrözi a banda sokszínű összetételét. A különböző csapások különböző emberekre refényével kulturális jelenséggé vált. 4 héten át vezette a listát februárban és márciusban. Tommy Rhodala a Dizzy 69. márciusába került a lista élére, kellemes dallama és gyors ritmus alapján nagy nemzetközi sikert aratott.

Fifth Dimension együttes két dalt is feldolgozott a Hair musicalből, az ebből készült egyveleg, az Aquarius és a Let the Sunshine In, a békéről és a szeretetről tartalmaz felhívásokat. 6 héten át vezette a listát áprilisban és májusban, és az ellenkultúra mozgalom egyik himnuszává vált. The Beatles with Billy Preston név alatt kiadott Get Back dal Paul McCartney énekét és egy lendületes ritmust tartalmaz. 5 héten át vezette a listát, májustól kezdve, megmutatva a banda képességét, hogy tud alkalmazkozni a változó zenei trendekhez. A Romeo és Julia film zenéjét Nino Rota írta. A főcímdalt Henry Mancini dolgozta föl egy instrumentális adaptációban, ez 2 héten át vezette a listát.

Zeger and Evans 2525-ről szóló dala egy disztopikus jövőt vizionál, melyben az emberiség technológiai függősége és végül kihalása következik be. 6 héten át vezette a listát július és augusztusba, meglovagolva a hidegháborús kor félelmeit. A Rolling Stones Hunky Tank Woman bluesos rockdala Mick Jagger durva énekét és Keith Richards ikonikus gitárszólóját tartalmazza, és 4 héten át vezette a listát augusztusban. Nyers energiája megtestesítette a Stones lázadó imázsát. A Sugar Sugar egy fiktív bandából, az Archies együttestől származik, és 4 héten át vezette a listát szeptemberbe. Fülbemászott dallama miatt az év egyik legmaradandóbb slágere lett.

0: Hölgyeim és uraim! Egy rövid időre szakadjunk el a zenétől, nézzünk körül, hogy mi történt a világban és Magyarországon ebben az évben. Mi történt Magyarországon és a világon 1969-ben? Ebben az évben indul el az ARPANET program, mely először 4 egyetem számítógépeit kapcsolja össze, majd fokozatosan polgári kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények egyre bővülő számítógép hálózatát eredményezte. Ez tekinthető a ma működő internetrendszer egyik ősének. Január 16-án Prágában egy 20 éves egyetemista, Jan Pollák benzinnel leönti és felgyújtja magát a kommunista rendszer elleni tiltakozásul. 4 nappal később Budapesten a 17 éves Bauer Sándor végiglocsolja benzinnel és meggyújtja a testére csavart nemzeti színű zászlót. Búcsú levelében a következőket írta: szeretnék élni, de most a szénéigett holttestemre van szüksége a nemzetnek. Szintén ezen a napon, január 20-án foglalja el hivatalát az Egyesült Államok új elnöke, az 55 éves Richard Nixon. Március 21-én indul el a Magyar Televízió színes kísérleti adása. Nyár közepén, július 20-án száll le az Apollo 11 a Holdra, és lép ki a Hold felszínére az első ember, Neil Armstrong. Augusztus közepén, 15-én és 17-én zajlik a Woodstocki Rock Fesztivál több mint 400 ezer látogató részvételével. 2 könyvet emelek ki ebből az évből, Graham Greene-től, Utazások nagynénémmel, és Kurt Vonnegut-tól, az 5-ös számú vágóhíd. Néhány érdekesebb filmpremier, ebben az évben mutatják be Jancsó Miklós Fényes Szelek című filmjét Fábri Zoltántól, az Isten hozta Őrnagyurat, Sára Sándort, Feldobott kő, és Révész György az Oroszlán ugrani késő című filmjét Bújtor István főszereplésével. A következő dalt, a The Temptations énekli dal címe I Can't Get Next To You.
1: Hold it, listen.

Elvis Presley, Suspicious Minds című dala egy szerelmi kapcsolatban tapasztalt bizalmatlanságról szól, és ez a dal jelentette Elvis visszatérését a slágeristák élére több évnyi visszaesés után. Egy héten át vezette a listát novemberben, és ez volt az ott egyik utolsó listavezető kislemeze. A Fifth Dimension Wedding Bell Blues című dala Laura Nyro által írt Sunshine popsláger. Egy nő álmát meséli arról, hogy férjhez menjen szerelméhez. Három héten át vezette a listát novemberben, kiemelve Marilyn McCoo érzelmes hangját és énekét.

Beatles együttes, kétoldalas kislemeze, John Lennon funky Come Together dalát párosította George Harrison érzékeny baladájával, a Something-gal. Mindkét dal elérte az első helyet november végén. A Steam együttes dalát, a Nana Hey Hey Kiss Him Goodbye dalt eredetileg egy kislemez mellékes B oldalaként rögzítették, azonban váratlanul sláger lett, és két héten át ez volt az egyes számú siker decemberben. Peter, Paul and Mary dalát, a Living on a Jet Plane-t John Denver írta, a szétválásról szól, és mélyen rezonált a háborús Amerika idején. Egy héten át volt a csúcson december hónapban. A Supremes együttes utolsó kislemezét, a Someday We Will Be Together-t karácsony hetébe került föl a lista élére, ezután Diana Ross szólókarriert kezdett.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota. 16 évet kapott egy kislányokkal erőszakoskodó férfi. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétette a kegyelmi ügy dokumentumait a Sándor Palota honlapján. A Sándor Palota azt közölte, hogy a köztársasági elnök a kegyelmi döntés kivizsgálását kezdettől teljes egészében támogatja, és ahogyan azt az elnöki hivatal május 19-i közleményében kijelentette, kész együttműködni a kormánnyal annak érdekében, hogy a közvélemény valós képet kaphasson erről a nagy közfelháborodást kiváltó esetről. A felsorolás szerint az iratok között szerepel a Hunnia perben 2023. március 9-én hozott ítéletről, valamint a pápai felhíváshoz és a pápai látogatáshoz kapcsolódó egyéni kegyelmi döntésről készült feljegyzés. Az iratanyag összesen több mint 200 oldalnyi, a kegyelmi eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot foglal magában. Jelentős személyi változások alakítják át a fővárosi közgyűlés erőviszonyait. A Fidesz új frakcióvezetőt nevez ki, miközben több képviselő is a parlamentbe távozik. Szepesfalvi Anna veszi át a Fidesz fővárosi frakciójának vezetését, jelentette be a politikus. A képviselőcsoportot eddig Szentkirályi Alexandra vezette, ő azonban Radics Béla képviselővel együtt a parlamentben folytatja munkáját, ami újabb személyi átrendeződést indít el a fővárosi közgyűlésben. Nem csak a Fidesznél történnek változások. A Tisza párt fővárosi frakciójából szintén ketten távoznak a parlamentbe, így Kulja András és Lakos Eszter ülhet be a közgyűlésbe. Mások mellett Oswald Marikával és Csere Lászlóval, a Budapesti Operettszínház művészeivel is találkozhat a 9. Veszprémi Rátonyi Róbert Operett Fesztivál közönsége. A város több pontján zajló 4 napos programsorozat június 18-án kezdődik, közölte a Veszprémi Petőfi Színház előtt tartott pénteki sajtótájékoztatóján a fesztivál művészeti vezetője. Keller János elmondta, a város több pontján zajló gyerekprogramokkal és művészbeszélgetésekkel tarkított rendezvénysorozat június 18-án zenés, lovaskocsis városi felvonulással indul. Este a Budapesti Játékszín Hippolyta Lakály című vígjátékát láthatja a közönség, melyet közönség találkozó követ az előadás szereplőivel. A fővárosi törvényszék 16 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte első fokon azt a férfit, aki kiskorú lányok ellen követett el súlyos bűncselekményeket, derül ki a bíróság közleményéből. Az ítélet szerint a vádlott 2023. november 25-én egy budapesti szálloda vendége volt, és felfigyelt egy iskolás csoportra, akik osztálykirándulásokon ugyanabban a szállodában szálltak meg. A férfi bekopogott a diáklányok egyik szobájába, és magát a szálloda a biztonsági őrének adta ki, majd az este folyamán különböző valótlan állításokkal, indokokkal és fenyegetéssel elérte, hogy egy-egy kiskorú lány egyedül maradjon vele, illetve az egyik sértett ne hagyja el a szobáját. A férfi mindkét kiskorú felé szexuálisan közeledett, egyikükkel szemben pedig erőszakot is alkalmazott. Szerdán is sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet. A felhők a délutáni esti órákban délnyugaton jobban is összeállhatnak, arrafelé helyenként még záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.